ικανή σαν στόχο μπιτσιό. Unebesco e me coi svivi. Još nam iste zore sviću. Kao kad smo skupa bili, još pomišljam samo na te. U svakom